Honda Rádió. Hit music. Panda Rádió.

ideiból, és aztán a menyecskékre kerülhet a sor. Nem kell semmi vacsorára, csak jusson a csutorába jó ideiból.

szomorú kötele, meg egy vas villanyele, meg egy vas villanyele. Három borjú kötele, meg egy vas villanyele, meg egy vas villanyele. Nincs édesebb, mint a méz, kikit.

kint, amit érzek. Így gyakran a pohár aljára nézek. Elvérzeként lassú a vég, a szívem tőből szakadna szét. Úgy gyötrődök, hogy bedőlök, a halálos ágyomon vergődök. Mielőtt eljönne értem a vég,

Pocket of Fayette Palace. Most még tiéd mező, sarét. Most még van jár.

csak kiráncsolom, mit a maga akarok a tényed, az ütöm tényed, a szerető mégis vele maradok. Olyan csávó vagyok, hogy kilencsorom, nyit kapok, ha akarok, de fényes, a cipőm kényes, a szerető mégis velem maradok.

szél szava, mint az én szívem, bánat sóhaja, azt sem értik meg, míg az emberek pacagnak azon, hogy én szenvedek. Azt sem értik meg, míg az emberek pacagnak azon, hogy én szenvedek.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

könnte B auf Hut sein. Wegige Männe, nämmerer. Mégos mondja az emberek, hogy szeret őt, keresek. Nem kell nékem, van már nékem, egy kökény szemű szép barna. Jobb válláról a bal vállára, döndörödik a haja. Nem kell nékem, van már nékem, egy kökény szemű szép barna. Jobb válláról a bal vállára, döndörödik a haja. Apró szeme, apró szeme, van a kukoricának. De szép szeme, van a kedves babámnak. Ha átölel a két karja, csókot is ad, kihallja. Jobb válláról a bal vállára, döndörödik a haja. Ha átölel a két karja, csókot is ad, kihallja. Jobb válláról a bal vállára, döndörödik a haja.

lel a két karja, csókot is ad, ihalja, jobb válláról a bal vállára göndörödik a haja. Ha átölel a két karja, csókot is ad, ihalja, jobb válláról a bal vállára göndörödik a haja.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, ready?
3: No.
2: This is the station.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fanda Rádió.

jó volt, így jatott, ajajajajajaj, a lányok a reggelig mulasodtuk. Itt a jó volt, így jatott, ajajajajajaj, a lányok a reggelig mulasodtuk. A cigány, mint egy forma, hajót kap kutya aljak.

0: utat, légy boldog nélkülem. De néha éjjel néz az égre, s lásd a szem.
1: 7 óra van.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

születtem, ez a hazám. Tudom, a nap az másodszebben ragyog, sok itt a füst, a korom és a köd,

0: do it. I love all the music. The music's awesome. On the radio.
1: Hit music.
0: Give it up.
2: On the radio.
3: Gyalog megyek a vásárba, én utánok. Veszek lovat, ugyanolyat, még egyet, mert a lomjét alól élkül elkerjed. Veszek lovat, ugyanolyat, még egyet.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, ready? No.
3: This is the station.
4: I am Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fanda Rádió.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

hat a goppamat sugár is, bimbó nyílat minden rózsa áll.

szem, én is hazamenni. A sok régi arctól újra búcsút venni, ott hagyni egy nótát,

0: azok helyet akik vissza sosem
1: Panda Radio za vas i sa vama.
2: Panda Radio, Kanjiža.

0: Panda Radio Kanjiža.
1: Mertekine così ve fai, poi non

akkor is irassatok engem, ha majd itt benne a szívekben elfogytak a nóták. Szomorú lesz, oly kietlen,

A szány sajnos elfújtad a lámpád, ajajajajaj, de hosszú káromkodtam, káromkodtam, káromkodtam. Levetetted mind a kilenc oknyádat, a szány sajnos elfújtad a lámpád, ajajajajaj, de hosszú káromkodtam, káromkodtam, káromkodtam.

rajtam, nem segít már rajtam, senki sem. Szerelmes voltam a holdas éjbe. Elbúcsúzom, és megyek tovább. Nem vagyok én már az, aki voltam. Szép asszonyok, szép jó éjszakát. Nekem már tavasszal sem nyílik a virág. Évek óta nem volt májusom. Falevél huldogál, se csendes fapadon. Őszidő a társam, jól tudom. Felveszek egy fonnyadt levelet, kérdem én magamtól, mi lett belőled? Nekem már hűvösebb a fényes napsugár, simogatva súgja azt, hogy kár érted, de kár. Nem vagyok én már az, aki voltam. Néha-néha úgy fáj a szívem. Életemet régen eldaloltam. Nem segít már rajtam senki sem. Szerelmes voltam egy szép asszonyba. Elbúcsúzom, és megyek tovább. Nem vagyok én már az, aki voltam. Szép asszonyok, szép jó éjszakát.

álmodozni gyermekkorról, boldog ifjúságról. Ráncos kezű áldott lelkünk, édes jó anyámról. Kicsi falunk kedves otthon, de rég nem láttalak. Fáj a szívem szintén,

vagy oly nyugodt az álmom, folyton hangot hallom,

Panna Rádió. Hit music. Panna Rádió.

Ovo je frekvencija 103,5 MHz Panda Radio.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fanda Rádió.

pedig a szív szerelem juthat el oldán. Kég ne felejts mutatutat, addig, addig se házig, ne csak igaz szív szerelem juthat.

messze tudati szám, ott lakik a babám, legszebb a világon. Oda vágyom, oda, ejdemem is csoda, mindig csak őt látom. Szép is, jó is, mehab is a lelke, kacagása, itt cseng a fülembe. Messze túl a tiszám, ott lakik a babám, legszebb a világon. Szép is, jó is, mehab is a lelke, kacagása, itt cseng a fülembe. Messze túl a tiszám, ott lakik a babám, legszebb a világon. Messze túl a tiszám, ott lakik a babám, a szívem világon. Jaj, mi is lesz velem, nyugalmam nem lelem, miért is néztem rájam. Két szemében ragyog a világon, vissza hozzá, helyben nagyon vágyom. Messze túl a tiszám, csókkal vár a babám, mert ő lesz apádom. Két szemében ragyog a világon, vissza hozzá, helyben nagyon vágyom. Messze túl a tiszám, csókkal vár a babám, mert ő lesz apádom.

szemében ragyog a világon, vissza hozzá, helyben nagyon vágyom, messze túl a Tiszán, csókkal vág a babám, mert ő lesz a párom. Két szemében ragyog a világon, vissza hozzá, helyben nagyon vágyom, messze túl a Tiszán, csókkal vág a babám, mert ő lesz a párom. Házunk elő bolygató, akár

Music Sauce. Fun Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

mindig italos, és sohasem részeg. Majd egy hat a rendes iparos, aki mindig italos, és sohasem részeg.

hisz nekem az Úristen csak bánatot teremtett. Hogyha majd a koporsómat kiviszített csendben,

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

0: Chig legjobb zenéjét.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.

most már újra szegény vagyok, semmim sincsen. Csak pár hervat rózsaszírom, minden kincsen. Nem maradt már.

szólal. Csak egy kislányt neveltek a kedvemre, azt is azért nevelték a kedvemre. Kék a szeme, göndör haja fekete, azt is azért nevelték a kedvemre. Kék a szeme, göndör haja fekete. Alig várom, hogy a nap lenyugodjon, hogy az égen páros csillag ragyogjon. Ragyog csillag, páros csillag sokáig, kísérj el a rózsám kis kapujáig. Ragyog csillag, páros csillag sokáig, kísérj el a rózsám kis kapujáig.

látjuk egymást. Csak még egyszer haza tudjak menni.

még egyszer haza tud még menni. Most, hogy haza segített az Isten, olyan árva, olyan kihalt, mint

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

bíbor piros ajkai, amely népem édes sókot áll. Tanítsál meg engemet szeretni, s adj nekem egy csókos éjszakát.

0: adj nekem egy csókos éjszakát. Tanítsál meg engemet szeretni, legyek boldog én is végre már.
1: Here we go!
2: A térség legjobb zenéi.
3: This is the station.
4: I am Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
2: Panda Rádió.
6: Ugye magányos vagy,

Ugye magányos vagy, ugye sírtál sokat, ami történt, azt megbánt.

Csak tűnődöm, hogy magányos vagy a mai éjjel. Tudod, valaki egyszer azt mondta nekem, az élet egy színpad, mindannyian szerepet játszunk. Ebben a színdarabban én vagyok a szerelmes. Első felvonás. Találkoztunk, megszerettelek. Te olyan jól játszottad a szerepedet. Aztán jött a második felvonás. Kicsit megváltoztál, ma sem értem miért. Hazudtál, amikor azt mondtad, hogy szeretsz. De inkább hallgatnám a hazugságaidat, mint hogy nélküled éljek. Most üres a színpad, és ha te nem jössz vissza, akár le is eresztetik.

3-5. Hit music. Hit music. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

0: ezen azt az édes pici szádat. Hisz a banda ingyen mégsem muzsikálhat.
1: Az ujjat, ujjatját, még az éjjel leiszom magam, a szállt.

0: 3-5-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Give it up. Panda Rádió.

σε το βος, λες σε μίγνια. Ο μπαροκούρ είναι μην

0: 11 óra van.
1: De szeretlek. Semmi más nem kell. Csebe bláza, csak a kezek a magasba. Fent, fent, fent, fent, fent.

Nekik is lányán lesz baj, majd a paplan betakar, majd a paplan mindent eltakar. Kombinét, kombinét, a csit és kombinét.

úgy fáj, hogy nem vagy most itt mellettem. Még látom, ahogy mész az úton át.

Ki tudja, hogy miért mennek el így gyorsan az évek, mintha csak egy percből állnak.

A mióta jó vagy hozzám, nem sírok én, nem fáj nékem.

Men Otto må beitsi god, mig og sige, vinn med gitt om oss ære. Vi vel og vår finombol, el Otto og masi godis og særga. En kjernike må si god, el jar og kinologis og på vannos. Hutjo seret i gozan, i diskudi tjokodoni på gannos. En kjernike må si god, el jar og kinologis og på vannos. Put your seret igazán, így is úgy itt csak oda hív magához. Az én kedves galambom, tegnap este osszulta a fülembe, hogy ő nem is hocsikó, hanem mindig a gazdáját szerette. Baba vált is a szívem, büszke vagyok az én kedves babára. Veszek néki ragyogós, kaláriska bagyolatos nyakára. Alap állt is a szívem, büszke vagyok az én kedves babámra. Veszek néki ragyogó, kaláriska, vagyolatos nyakára.

A pontos idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.

Više ne prute, ne prate. A noć mi preti,

Что ж, я учусь.